0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa, Jodin FM.
1: Klaszne radio, v dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Puls 92 i 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyédes atyánk, hálás szívvel jövünk ma reggel is Te hozzád várván mindazt, amit Te elkészítettél, amivel megajándékozol. Mert tudjuk, Urunk, hogy a Te szavad az ajándék, az élet ajándéka. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy lelked által biztatsz bennünket, hogy aki Téged keres, az megtalál. Hálás szívvel köszönjük, hogy így készített számunkra a Te szavadat, a Te vezetésedet. Adj ehhez nyitott fület, nyitott szívet, hadd értsük, és hadd engedelmeskedjünk a Te szavadnak. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Róma beliekhez írott leveléből a 10. rész első 13 verséből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglalnak helyet. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvességét. Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, szádban, szívedben van. Azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, szívedben hiszed azt, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Pálnak a római levelében, az előző fejezetben láthattuk, hogy mint egy a legbensőbb érzéseit vallja meg, hogy hogyan is gondolkodik a saját népéről, a zsidóságról. Elmondja azt, hogy milyen volt tulajdonképpen Isten népének, a zsidóságnak a múltja, és hogy ez a múlt hogy találkozott az Isten kiválasztó kegyelmével. Hogy volt benne az Isten kiválasztó kegyelme. És ahogy ezt olvashatja az ember, és úgy elcsendesedik fölötte, akkor ami úgy megfogalmazódik, és olyan elgondolkodható az az, hogy ezt az a Pál mondja, aki nagyon erőteljesen ugyanazon a talajon állt, és a buzgóságnak talán a legfelső fokán a saját népe között. Tehát ez a Pál mondja azt, hogy az, amit a zsidóság átélt, és ahogy ebben az átélésben találkozott az Isten kiválasztó kegyelmével, szinte fáj neki, hogy megismerhették, meghallhatták, hallhatnak róla, és hogy mégis a zsidóság, az Isten népe, mégis hogy elmegy tulajdonképpen emellett a kegyelem mellett. Tehát az előző fejezet erről szólt, a mai fejezet viszont ebben az értelemben a jelenről. Hogyha az előző fejezet a múltról, akkor ez a fejezet a jelenről. Ugyanakkor fontos leszögeznünk azt, hogy bár Pál a zsidóságról beszél, rájuk nézve mit jelent az, hogy Isten mint zsidóságot kiválasztja. Mit jelent az, hogy Istentől kapott kegyelem, de talán mindannyian érezzük és tudjuk is, hogy bármennyire a zsidóságról beszél, ez nem jelenti azt, hogy a jelen olvasó, jelen hallgató ember ne hallhatná ki belőle azt a konkrét mai üzenetet, ami ma élő pogányokból lett keresztjéneknek szól. Tehát ez fontos tisztáznunk, hogy zsidóságról beszél, de ennek ellenére ugyanott van benne mi számunkra is Istennek az üzenete. Tehát, hogyha mai napig a szakaszunkat nézzük, azt látjuk, hogy továbbra is a zsidóságról beszél, de amikor ezt halljuk, akkor kell benne a saját életünket is lássuk. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, hogy Istentől könyörgöm Izrael üdvösségét. Kívánom és könyörgöm a zsidóság üdvösségéért. Mit is fogalmaz meg ebben tulajdonképpen? Újra arról beszél, hogy mi van a szívében, és hogyan tekint arra a népre, aki közé ő is tartozik. Talán ezt időközönként úgy jó az ember szívében egy kicsit átgondolni és forgatni. Különösen napjainkban, amikor ott van annak a kettőssége, hogy nem számít, milyen nemzetből jövő, a lényeg, hogy Krisztust megismerje. És ebben van is igazság. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy miért pont oda születtem, miért pont ahhoz a nemzethez tartozom. Ezek mind-mind, hogyha megértem azt, hogy nem történik semmi Isten akarata és tudta nélkül, sőt, Isten szándékában van benne az életem, az életed, akkor ennek súlyos üzenete, következménye, küldetése van, hogy te egy adott nemzethez tartozol. És talán ebben jó így mai reggel úgy elcsendesednünk, hogy úgy Pál szavaiban felfedezzük a saját életünket, hogy mennyire tudunk kilépni abból a mókuskerékből, abból a belső világból, amelyben mi benne vagyunk, és engedni, hogy az Isten szent lelke mások felé is odafordítson, akár az egész nemzetért, nemzet felé. Pál ugye mondja ezt akkor, amikor épp valahol pogányföldön van. Pogány missziót gyakorol. Tehát nagyon sok nem kiválasztott nép közül lévő embert szólít meg. Jelen esetben is a rómaiaknak írja, és bár a rómaiaknak úgy tűnhetett, hogy ez az ember egy zsidó ember volt, de számára fontosabb lett más népeknek a megszólítása, mint a saját népe. És akkor itt Pál valamit nagyon aláhúz. Azt mondja, a kiindulási pont valóban az, hogy Krisztus nemzetek felett áll. Minden nemzetnek szüksége van. Valóban fölött áll a dolgoknak, hogy megismerjük Isten fiát. De ugyanakkor nem felejthetem el, hogy ki vagyok én. Nem felejthetem el, hogy honnan jövök és hová tartok. És ezért az előző fejezetben arról beszél, hogy akár az Isten átkát is magamra venném, csak hogy a népem megismerje a Krisztust. És itt pedig arról beszél, hogy szívem szerint kívánom, és ezért teszek, könyörgök. És itt van egy másik fontos üzenete Isten igényének. Pál azzal szembesül, hogy saját népe nem hallja meg az evangéliumot. Párhuzamba állítva talán nagyon sokszor érezzük azt, hogy megéljük, szóljuk az evangéliumot ebben a világban, de mégis, mint farrahány borsó, tulajdonképpen nincs befogadás. Nem látjuk nagyon sokszor azt, hogy emberek vágyakoznának, érdeklődnének az Isten igéje után. Sőt, egészen közel hozva magunkhoz, talán azt is érezzük időközönként, hogy olyan erőtlennek tűnik az Istennek a munkája ebben a világban, mert nem erővel és hatalommal szól az evangélium. És ezek azok, amik az embert sokszor úgy elkeserítik, megkérdőjeleznek sok mindent. És akkor itt van a mai napi ige szakaszunkban egy fontos bátorítás, ha esetleg ilyen kérdéseink vannak, hogy van-e értelme XY felé bizonyságot tenni, van-e értelme vele beszélgetni, van-e értelme egyáltalán mutatni neki Krisztust, akkor azt mondja Isten igéje, hogy Pál apostol nem csak kívánja, hanem szüntelenül imádkozik értük. És akkor itt lehet újra feltenni magunknak kérdésként, és talán meghallani azt, hogy biztos volt már olyan, akiért imádkoztál, és úgy belefáradtál. Biztos volt már olyan, hogy valamiért imádkoztál, és úgy elhalványult. Arra biztat mai nap Isten igéje, hogy engedd, hogy újra megelevenedjen a szívedben. És ha valóban kívánod az ő megtérését, ha valóban kívánod, hogy az evangélium erővel legyen ott, akkor könyörög szüntelenül érte. Nem beszélve arról, hogy mindezt az ő népére nézve mondja, nemzetére nézve. Nagyon sokat sopánkodik az ember, amikor nem ért egyet azzal, ami akár a saját nemzetünk életébe történik. Ugye anyaországban is megtörténtek a választások, és sokan örülnek, sokan pedig elkeseredtek. Úgy érdekes azon elgondolkodni, hogy az örülők és az elkeseredők közül vajon hányan kiáltanak népükért? Hányan könyörögnek a magyar nemzetért? Pál itt erre is biztat bennünket, hogy ebben is van egy felelősségünk, hogy ne sopánkodjunk, ne engedjük, hogy egy pillanatnyi öröm úgy levegye a tekintetünket az igazán fontos dologról, hanem értsük meg azt, hogy nem az az elsődleges, hogy milyen kormány van, nem az az elsődleges, hogy milyen döntések születnek, hanem az elsődleges az, hogy Isten evangéliuma, amely Jézus Krisztusban megjelent, ez mennyire hozzáférhető nemzetünk tagjainak. Mennyire hallatszanak bizonyságtételek, mennyire ismeri a magyar nemzet a feltámadt Jézus Krisztust. Ha ez az igazi motiváló kérdés, akkor megértjük azt, hogy teljesen mindegy első lépésben az, hogy milyen kormány van, de azt is tudhatjuk, hogy amennyiben hittel kérjük, akkor Isten szerint tudnak történni dolgok. Mert hogy az Isten van olyan hatalmas, hogy meg tud állítani, és talpra tud állítani. Hát erre biztat minket mai nap Isten igéje, hogy ne csak kívánjuk a jót, az általunk vélt jót, hanem könyörögjünk is. Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Tulajdonképpen, amikor az ember rádöbben arra, hogy ki voltam, és mivé lettem én, akkor ennek van egy nagyon erőteljes üzenete, bizonyságtétele. Jó ezen ugye elcsendesedni, elgondolkodni, hogy mielőtt megtér az ember, akkor is van egy valamilyen Isten hite. És azzal is jó szembesülnünk, hogy nagyon sokan itt ebben a gyülekezetben is, ahogy reformátusként élik az életüket, van bizonyára egy bizonyos hit. A kérdés az, hogy ez a hit, ez üdvösségben, üdvösségre vezető hit, vagy amit itt nagyon erőteljesen és nagyon keményen fogalmaz meg Pál, azt mondja, hogy buzgóság ott van, de a megismerés, a felismerés, az ismeret. És ezt mondja úgy, mint aki saját életében tapasztalta ezt meg. Emlékezzünk vissza, hogy Pál apostol önmagáról hogy vall. Azt mondja, hogy buzgó voltam, öldökléstől lihegve, Istent képviselve, Istenért harcolva, ment az úgynevezett új vallás a názáreti követők után. És ezt mind nem úgymond önmagáért, hanem Istenért. Egy óriási buzgósággal Istenért tesz. Az egész eddigi élete tulajdonképpen arról szól, hogy ő valóban akár Gamáliel lábainál, akár mint farizeus, tehát nagyon buzgón az Isten akaratát keresi. És ezzel szemben, amikor találkozik Isten fiával, Jézus Krisztussal, akkor megérti, hogy mindez a buzgóság egy nagyon rossz irányt vett. Ez a rossz irány pedig az önigazolás. Azaz, amikor én átesem arra az oldalra, hogy elkezdem azt nézni, hogy mit teszek én, teljesítmény, abban az pillanatban szem elől téveztem azt, hogy a hit Isten ajándéka. Amikor a törvény talaján állok, akkor akarva, akaratlanul egy ilyen teljesítmény vagy üzletszerű kapcsolatra kerülök az Istennel. A törvény képtelen arra, vagy én képtelen vagyok arra, hogy a törvény szerint, ami hozzákötött ígéret, hogy aki megtartja a törvényt, az Isten gyermeke. Tehát mivel képtelen vagyok megtartani a törvényt, de mégis ebben buzgolkodom, hogy tegyek, már is észesen veszem, és ennek következménye, hogy ezért elvárok, ezért üzletelek, ezért önámítom magam. És amikor találkozik az ember Jézus Krisztussal, akkor megérti azt, hogy mit is jelent ez a kegyelem. És hogy hová, meddig vezethet az én teljesítményre épülő keresztény életem. Pál olyan bizonyságról beszél itt, amit ő maga megtapasztalt, átélt, és ezért nagyon hiteles, amiről itt beszél. Nem csak elméletet mond el, hogy így lehet tanulni, vagy míg nem találkozott Jézus Krisztussal, bizonyára az akkori összes rabbinak a különböző tanításait a törvényről nagyon jól ismerte, de tudta innentől kezdve azt, hogy ezek az ismeretek, amit ő rabbikon keresztül megismert, a Jézus Krisztus jelenlétében fontosak, de igazából elhalványulnak, mert a Jézus jelenléte, a Jézus szava, az ő ott léte az, ami igazán meghatározó és fontos. Mert innentől kezdve nem a teljesítmény, hanem az Istenre figyelés, az Isten akaratának az elkérése, az Isten szavának a megcselekvése az, ami innentől kezdve őt meghatározza. Ezért mondja azt, hogy mert az Isten igazságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, Isten igazságának nem engedelmeskedve. Tulajdon igazságomnak engedelmeskedve, engedetlenné válok az Isten igazságának. Bármennyire nehéz szavak, de mégis nagyon mélyek. Mert nagyon meghatározó személyes életünkben a személyes igazság érzetünk. Az, amit én igaznak vélek, az, amit hitben vagy megtapasztalásban megismertem az Istenből, ez az én igazságom. És ebből az igazságból kiindulva Tehát nagyon sokszor történnek az összeütközések. Mert ha csak nagyon egyszerű módon értelmezzük, akkor azért azt is látnunk kell, hogy nincs két ugyanolyan ember. Nincs két olyan ember, aki ugyanazt a megtapasztalást éli át. Nincs ugyanaz a két ember, aki egy adott igehirdetésben, egy igét olvasva ugyanazt érti meg. Mert az Istennel való kapcsolat az nagyon személyre szóló, személyre szabott. És az, amikor méregeti az ember, vagy ha nem is méregeti, de a saját igazságát tartja szem előtt, akkor észesen vesszük, és az Isten igazságával állunk szembe. És valahol ebben jó újra csak elcsendesednünk, és a vélt igazságainkat úgy oda tenni Isten színe elé, hogy Uram, amiben annyira meg vagyok győződve, munkálkodj bennem, hogy sokkal rugalmasabb legyek, mert sokkal nagyobb vagy te annál, mint amit én megérthetek. Személyes életemben is úgy meg kell állapítsam, hogy az elmúlt 20-akárhány év alatt nagyon sok mindenben formált az Isten. Nagyon sok meggyőződésben, még sokszor teljesen ellentétes álláspontra is átsegített. És ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy volt, amikor valami mellett meggyőződve nagyon erőteljesen kiálltam, egy idő után az Isten munkálkodva teljesen ellentétes álláspontra álltam, és aztán megértettem azt, hogy bármelyik állásponton voltam, az Isten ennél sokkal nagyobb, és csak alázatos szívvel, levett saruval. Tehát visszatérve a mai napi ige szakaszunkhoz, azt látjuk, hogy Mózesen keresztül szemlélteti tulajdonképpen Pál, hogy mit is jelent számára ez a kegyelem. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Aki azokat cselekszi, él azok által. Avagy kicsoda száll a mélységbe, hogy Krisztust felhozza. A Deuteronómiumban, Mózes 5. könyvében olvasunk erről, hogy Isten kijelenti azt, hogy az Isten népe valami olyat tapasztalhatott meg, amiben mindaz a kifogás, ami emberileg ott lehet a szívünkben. Így fogalmazza meg a Deuteronómium, hogy ki az, aki felmenne a mennyekbe és elhozhatná nekünk, vagy ki az, aki lemehetne a mélységbe és elhozhatná nekünk. Rámutat már ott Mózes idejében, amikor még Jézus Krisztus nagyon-nagyon távoli, hogy elődbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És az, ami Jézus Krisztus személyében megjelenik, az, amit Mózes könyvében kijelentett. Hogy nem neked kell keresd, elmenj, mindent elkövess, hogy megszerezhesd, hanem azt mondja, eléd adtam, ott van a szívedben, ott van nálad. Csak engedd, hogy a szívedben lévő evangéliumnak ereje legyen. És ez egy óriási biztatás a mai napra nézve, ízlelgessétek ezt, és engedjétek, hogy örömmel töltse el a szíveteket, hogy a szívetekben lévő evangélium engedd, hogy annak ereje legyen, hogy újra és újra formáljon, és talpra állítson, és buzgóságot adjon, és minden kétséget, minden aggodalmat, ami ugye az ember rátelepszik, engedd, hogy a benned lévő evangélium ezeket áttörje. Mert mi van ennél fontosabb, mint hogy Jézus Krisztus megbocsájtotta minden bűnödet. Jézus Krisztusban az Isten mindent vele együtt neked ajándékozott. Van ennél nagyobb? Én kívánom, hogy ennek az evangéliuma örömhíre határozza meg ezt a mai napunkat is. Amen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy jelenlétedben tisztul a látás, a meggyőződés, mert egyedül a te szavad képes újra és újra megerősíteni és megláttatni velünk, hogy mennyi mindenre tevődhet a hangsúly, mennyi eltolódás van az életünkben, mintsem annak az örömhírét megélvén, hogy ki vagy te a mi számunkra. Urunk, hálás szívvel köszönjük, hogy téged megismerve érezhetjük annak az örömén túl a súlyát is, hogy de mennyi sokan vannak, akik önigazságban, önámításban nem ismernek téged. Így hozzuk eléd, Urunk, mindazokat, akiket valamikor is elénk hoztál, és ott álltunk előtted értük. Hadd álljunk oda ismét, adj szívünkbe buzgóságot, hogy így tudjunk könyörögni te előtted. És így hozzuk eléd nemzetünket is, Urunk, engedd, hogy felragyogjék a te neved ebben a nemzetben, nemzet fölött, hogy valóban a te kegyelmed legyen megtapasztalható nemzetünk életén. És ezt csak te teheted meg, Urunk. Engedd, hogy ne magunkra nézzünk, hanem rád, és merjünk ebbe belekapaszkodni. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenki.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Palackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a stopa.
1: Jodim FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Мункачі Міхай Magyar Ház Galériája.
2: A természet, az otthon és a hétköznapi környezet inspirációja jelenik meg a kárpátaljai festőművész Kalitics Erika alkotásaiban. A művész 1987-ben született Munkácson, ma pedig Ungváron él és alkot. Tanulmányait az Ungvári Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol olyan mesterektől tanult, mint Kopriva Attila és Igor Lucenko. Kalitics Erika művészetére jellemző a letisztult formavilág és a kompozíció iránti érzékenység. Képein gyakran jelennek meg egyszerű motívumok, tárgyak, állatok vagy a természet részletei. Ezeket azonban sajátos módon minimalista szemlélettel rendezi el a vászon, ahol a síkok, a vonalak és a formák közötti harmónia válik meghatározóvá. Alkotásain a színek sokszor erőteljesek, mégsem a színvilág áll a középpontban, hanem a kompozíció és a karakteres sziluettek. Festményei gyakran szűk térben játszódó jelenetek, amelyek különleges hangulatot és belső történetet hordoznak. A festőművész a kárpátaljai magyar képzőművészeti élet aktív szereplője, tagja a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának, és számos csoportos kiállításon mutatta már be munkáit Kárpátalján és Magyarországon is. Kalitics Erika számára az ihlet sokszor egészen közel van, az otthoni kert, a ház vagy éppen az udvar is képes új gondolatokat adni. Festménye így a mindennapok egyszerű szépségét és a körülöttünk lévő világ harmóniáját igyekeznek megmutatni.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Захід Фінанс Груп Kft.

0: с тобою. Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Szeske.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Egy idézettel szeretném kezdeni, amely így hangzik, ismeretlen szerzőtől, a teremtés rendjében nekünk istennőknek napsugaras szerepet szánt, arra hívott el, hogy fényt, meleget, derűt, szeretetet sugározzunk magunk körül, napsugarának lenni jó, nőnek lenni jó. Igaz, hogy anyukák számára kell, hogy előadás hangozon el, de nem az anyai feladattal kapcsolatban szeretnélek megszólítani benneteket, hiszen abban a témában nagyon sokat hallunk, hogy hogyan kell gyereket nevelni, hogyan lehet az ő fejlődésüket elősegíteni, hanem én a nőhöz szeretnék szólni, hiszen nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a szerepköreinkben, főleg a háziasszony, anya, feleség szerepkörben nagyon eltörpül az a szerepünk, az a jellegünk, hogy nők vagyunk, és a nőiességünket nem tudjuk úgy megélni, ahogy azt lehetne, és ebből tapasztaljuk azt meg, hogy nagyon sokszor belül nincsen rend ebben a kérdésben, és akkor a külső dolgokban sem tudunk úgy kiteljesedni, nem tudunk azok lenni, akik lehetnénk. Ezért a mai előadás a nőiességről, a női önbizalom erősítéséről, önértékelés és önbecsülés erősítéséről fog szólni. Az említett idézet arról szólt, hogy Isten napsugaras feladatot adott a nőnek, és én hiszem azt, hogy Isten napsugárként is teremtett bennünket, olyan jegyeket és tulajdonságokat adott a női nemnek, amivel áraszthatja ezt a melegséget, amit a nap tud árasztani, egyben gyengétséget és erősséget, és mégis azt tapasztaljuk, és beleütközünk, hogy nagyon sokszor az a mondat, hogy nőnek lenni jó, nagyon sok esetben a mai világban, amikor a nőnek olyan szerepköröket, olyan feladatokat kell ellátni, ami küzdelmes és inkább ilyen férfias jellegű, hogy azt mondják, hogy nem jó nőnek lenni. Nincsen sok sugárzó nő, és nagyon sok minden akadályoz bennünket az, hogy ezt a küldetésünket betöltsük. De mégis, hogyha konkrétan belenézünk ebbe a témába, foghatjuk az, hogy miért nem sugárzik ez az adottságunk külső körülményekre, elmondhatjuk, hogy nincsen módunk igazán megélni, nincsen időnk magunk számára, sok minden akadályoz, de ha mélyen belegondolunk, akkor mégis azt kell látnunk, hogy bennünk kell először rendnek lenni ebben a kérdésben, egészségesen rátalálni ehhez a hozzáálláshoz, tehát a legnagyobb akadály az, hogy sugárzó nők lehessünk, bennünk van, ameddig nem akarunk ebben a kérdésben tisztán látni. Nézzük meg, hogy miben és hogyan tölthetjük be ezt a küldetésünket. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy az első és nagy előrevívő, vagy iszonyatosan gátló akadály lehet, hogy hogyan vélekedünk önmagunkról és a nőiességünkről. A világban vannak elvárások, amik sokszor sok mindenbe befolyásolnak bennünket. Ez felállítja a világ, a média, a divat, amely nem segít sokszor az önértékelésbe, hiszen nagyon sokszor hasonlítgatjuk magunkat a másikhoz, olyanok szeretnénk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy az a mérce, és aki azon a mércén kívül esik, az már nem is annyira jó, és nagyon sokszor ezért elkeseredünk. Nem érdemes a másikhoz hasonlítani magunkat, mert az nem nagyon visz előre, nagyon sokszor keserűséget hoz, hanem inkább meg kell találni az egyediséget, mert mindannyian egyediek vagyunk, Isten úgy formált meg bennünket, hogy belénk helyezte az egyediségnek a sugarát, és ezt meg kell találni. Kutatások bizonyítják, amik nők között végeztek el, hogy nagyon hiányzik a nőkből az önbizalom, és szenvednek ettől nagyon sokan. Az önbizalom hiány az ingatag önbecsülésből, sérült önbizalomból és eltorzult énképből ered, hiszen ezt úgy kell látnunk, mint egy kis felépülő, kis réteget, a magocska belül az énkép, amit az ember gondol magáról, és ebből épül fel az önbizalom, és erre épül fel az önbecsülés. Pontosan ezért az önbecsülés nem függhet külső dolgoktól, mert a belső lényünk mindig változatlan, és elfelejtjük, hogy attól függ, hogy mit hittem el magamról. Amennyiben kicsi az önbecsülés, az önbizalom köre, mert csupán a külső helyzetekre tekintve épül fel, akkor az én képem nagyon gyenge. Az én kép a személy magáról alkotott gondolatának összessége. Minden embernek határozott véleménye van a külsejéről, a képességeiről, a jelleméről, a viselkedéséről. A személy én képe határozza meg
meg a korlátait és lehetőségeit. Az én kép megszűri a tudatos elme céljait, pontosan ezért sokszor a képzeletben lévő dolgok valósulnak meg az elhatározott dolgokkal szembe. És van egy szociális tükör is, és nagy szerepet játszik az én kép kialakulásába. Ez a társak szóbeli vagy szótlan reakciója, hogy mit gondolnak rólam. Aztán vannak stigmák, amiket úgy kapunk, vagy viselünk magunkon. Vannak olyan dolgok, amelyek külső jegyek, amelyekkel együtt vagyunk, és hogy ezt el kell fogadnunk, amin lehet változtatni, ami pedig változhatatlan, azt elfogadni, megszeretni, megtanulni vele élni. Nagyon fontos tehát, hogy milyennek látjuk magunkat. Egyszer láttam egy reklámfilmet, ami arról szólt, hogy egy bírósági rajzkészítőt kértek meg arra, hogy készítsen rajzot, fantom képszerű rajzot nőkről elmondás alapján. És ez egy olyan kísérlet volt, amikor a nők kint a váróteremben megismerkedhettek egy másik, úgymond beépített valakivel, és amikor bejött, akkor egy paraván mögött mondta el, hogy ő hogyan néz ki, a rajzkészítő lerajzolta, aztán bejött az a másik valaki, akivel megismerkedett, az is lerajzolta róla azt, ahogyan ő bemutatta, és megdöbbentő volt a végén az, amikor felmutatták a nőnek a rajzot, hogy ő magát sokkal csüggettebbnek, szomorúbbnak rajzolta volna le, vagy mondta el, és az a társ, aki akkor ismerte meg, az meglátta a szemét be a ragyogást, teljesen más volt a kép, és mindenki megdöbbent ettől, aki átesett ezen a próbán, hogy nagyon sokszor a kép, ami bennünk van, az nem is felel meg igazán a valóságnak. És nagyon fontos a gondolkodás. A gondolkodás a döntő, hogy hogyan érezzük magunkat. Nem az események okozzák sokszor az, hogy milyen elvárások vannak, hanem hogy mit gondolunk magunkról. Nagyon sokszor vannak téves hiedelmeink, amiben élünk, észszerű és észszerűtlen hiedelmek vannak, amivel a nő gondolkodik magáról, és vannak ilyen negatív sablonok, amiket ki kell, hogy cseréljünk, ki kell mondanunk, ki kell tennünk a kívülre, mert az romboló hatással van ránk, amikor ilyen negatív gondolatokat mondunk, hogy én úgysem leszek sohasem szép, nekem úgysem sikerül sohasem semmi. Az ilyen sablonok, ezek ilyen téves hiedelmek, ha engedjük, akkor teljesen elrontják az én képünket. Az ember hajlamos arra, hogy felnagyítja a dolgokat, és folyton borulátó legyen, ezért ez nem visz előre, meg kell szabadulnunk az észszerűtlen hiedelmektől, attól, hogy nekem nem sikerülhet valami, vagy nem megy egyről a kettőre egy-egy dolog, de ez a megszabadulás, vagy ennek a kicserélése nem megy egyről a kettőre, hanem gyakorolni kell. Nagyon fontos, hogy az ember gyakorolja a pozitív gondolkodást. Például meg kell figyelnünk, hogy hogyan, milyen kifejezéseket használunk, vagy gondolunk saját magunkról, amikor például dühösek vagyunk, mert nagyon sok mindent elárul rólunk. Amikor dühös vagyok, és valami nem sikerül, akkor hajlamos vagyok magamat akár szerencsétlennek tartani, ügyefogyottnak, és hogy ez úgy lehúzza az embert. Felismerve ezeket a dolgokat kidobhatjuk, kicserélhetjük a gonosz nyavajás hiedelmeket, és helyettesíthetem, és felválthatom olyan gondolatokkal, ami nem okoz fájdalmat, és nem borít el. És folyamatos gyakorlás útján rögzülhetnek ezek, idővel természetessé válik, és nem maradok negatív, és ne is mondjak magamról negatív dolgokat, mert tulajdonképpen, hogyha én magamat nem tudom egy picit felemelni, helyes önértékeléssel lenni, szeretni magamat, akkor nem tudom várni azt, hogy a külvilág szeressen, mert amit én kisugárzok, azt fogom visszakapni.

az önbecsülés növelése első meghatározó lépése, tehát a pozitív gondolkodás elsajátítása, bizonyos optimista hozzáállás a dolgokhoz, mi semmiképpen nem jelenti a valóság tagadását, hanem inkább az, hogy az egyén szembenéz a tényekkel, a nem kedvezőket nem engedi, hogy letörjék, hanem töretlen optimizmussal bízik abban, hogy van megoldás, keresi az értékeket, és nagyon fontos, hogy tudjak magamról értékeket felhozni. Nők, akiket megkérdeztek, hogy mondjanak 5 olyan dolgot magukról, ami szép, amit szépnek látnak magukba, 5 olyan dolgot, amit nem. Olyan érdekes volt megfigyelni, hogy nagyon gyorsan felállt az a lista, hogy amit nem, és amikor azon kellett gondolkodni, hogy ami pozitív, az nehezebben állt fel, és nagyon fontos, hogy elfogadjam magamat úgy, ahogy vagyok, mert nem tudok másokat jobban szeretni, mint ahogy önmagamat szeretem, és nem vagyok képes több szeretetet befogadni, mint amennyit adni tudok. Önmagunk teljes elfogadása azért kapcsolataink szempontjából is nagyon elengedhetetlenek. Bátorítok mindenkit, hogy próbáljon meg pozitívan gondolkodni, legyen pozitív, keresni a jót, mert mindig az egyén választja meg minden körülmények között a hozzáállását. Cseréljük ki mi nőként is a lehetetlent, mert minden felvetést törölni kell, ami ehhez úgy igazodik, mert nagyon sokszor lehetetlennek tartunk egy-egy változást, egy-egy előremenetet. Lehetetlen úgyis csak feltételezés, és semmiképpen nem tény, ezért nem kell, hogy valamiben megállítson bennünket. Amikor egy-egy ember eldönti, hogy pozitív lesz, elkezd szárnyalni az önbecsülése, és a nőknél, amivel én szeretnélek benneteket erősíteni, hogy fontos a testi-lelki szépítkezés nagyon fontos ahhoz, hogy erősebbnek, kiteljesedettebbnek lássuk magunkat, semmiképpen nem szabad elhanyagolni magunkat, mert az lehúz. Nagyon fontos a lelki szépítkezés. Coco Chanelnek van egy ilyen híres mondat, aki azt mondta, hogy ha szépülni szeretnél, a lelkeddel és a szíveddel kell kezdeni, mert addig egyik kozmetikum sem hat el. Nagyon fontos ez, hogy a szívembe, a lelkembe legyek rendbe. Ez pedig különböző fokozatokon megy keresztül. Jó, hogyha arról gondolkodunk például, hogy mit tudok a születésem körülmény. Tudom-e, hogy hogyan jöttem a világra, hogy vártak, terveztek, hogyan fogadtak, fiúnak vagy lánynak vártak, mert ez is nagyon sok mindenbe befolyásolja az identitásomat, a jártamat, keltemet, mélyen befolyásolja ebben a világban, hogy milyen mély dolgokat hordozok. Például nagyon fontos egy nőnek szerintem, hogy kicsit gondolkodjon el rajta, hogy mennyire szereti a keresztnevét, tud-e vele azonosulni, mert ez is meghatározza őt. Jó, ilyen belső munkát végezni, egy ilyen önismereti folyamaton átmenni. Fontos, én úgy gondolom, hogy minden nő gondoljon arra, hogy a benne élő belső gyermek, az a kislány, aki mindannyiunkban él, az milyen fájdalmakat, sebeket hordoz, fel kell ismerni ezeket, gondolkodni rajta, hogy mik azok a jegyek, amik ott vannak bennem, amik kicsikorban voltak a sérüléseim, vagy gyermekkorban, mert nagyon sokszor a felnőtt korunknak a működését zavarhatja meg ez a sértett gyerek bennünk, mert beaktivizálódik egy-egy helyzetben, szituációban az akkori sérülés, és akkor ilyen regresszív állapotba kerül az ember, visszamegy, visszalép, és akkor olyanná válik toporzékolóvá, sértődötté, vagy támadóvá, és lehet, hogy nem is az adott szituációról szól, hanem az ott hordozott sebek égtek belém, és a belső megsebzett gyermeket meg lehet önmagunkban gyógyítani. Először is úgy, hogy felismerem, rájövök arra, hogy azok a dolgok, amik a múltban voltak, azok nem változtathatóak meg, mert oda nem lehet visszamenni, de meg lehet gyászolni, ez a belső gyermeknek a meggyógyítása egy ilyen gyászmunkával is jár, ez nem egy egyszerű dolog és helyzet, de oda tudok lépni aztán a felnőtt énemmel, a bennem lévő megsebzett gyermekben. Gyermekhez, hogy amikor egy-egy ilyen helyzet van, akkor azt mondom, hogy ma már a felnőtt énemmel ezt nem engedem meg, itt vagyok, és megvédem ezt a megsebzett részemet, nem engedem meg ezeket a helyzeteket. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket is lássuk ezen az önismereti folyamaton, lássuk a bennünk lévő vidám gyermeket is, ezeknek, ennek is a tulajdonságait, azokat úgy újbegyre szedni, mert ez előre visz, ez segít bennünket. És ahogy hangsúlyoztam, fontos az önmagunkkal folytatott idő, akár lelkileg, akár testileg, és én ezt is nagyon hangsúlyozom, hogy ne hanyagolják el magukat a nők, legyen én időnk, ami arról szól,
hogy abban én tudok töltekezni, és ez mindenkinek más. Lehet, hogy valakinek egy kávé mellett való 5 perces elgondolkozás, lehet valakinek egy vásárlás, vagy séta a természetben, vagy csak esti csendesség egy fürdőkád vízbe, amikor egy picit tudok önmagammal lenni, amikor az az én időm, és én tudok benne töltekezni. Tudom, hogy édesanyaként ez nagyon nehéz, de megéri erre időt szánni, ezért áldozatot hozni, mert meghozza a gyümölcsét, amikor majd az enyémek között munkálkodok.

Aztán nagyon fontos ebben az önismereti útban a szerepköreimet végbevenni, hogy milyen szerepekben vagyok, és amikor egy ilyen gyakorlatot kérünk a nőktől, akkor nagyon sokszor azt szoktuk tapasztalni, hogy felírjuk, hogy feleség vagyok, anya vagyok, eladó vagyok, vásárló vagyok, és rengeteg szerepkör íródik fel a papírra, de elfelejtődik az első szerepkör, hogy én nő vagyok. Azt nagyon sokan el szokták felejteni, hogy mit is jelent, hogy én nő vagyok, hogy ez is egy szerepkör, hogy én nő vagyok, hogy Isten gyermeke vagyok, hogy valamilyen célra teremtettem ebben a világban, és ugye ezzel is nagyon fontos foglalkozni. Nagyon fontos az erősödésben az a barátnő kérdése, hogy legyenek olyan társaim, és erre is jó, ha szakítunk időt, és legyünk hálások érte, hogyha van valaki olyan, aki ugye azonos nemű velem, ismeri azokat a dolgokat, ami mondjuk lefolyik egy nőbe, mert mi érzelmileg vagyunk beállítva, és ezekben a kérdésekben az azonos nemű ért meg bennünket, és egy jó barátnő olyan, aki mellett az ember otthonosan érezheti magát, felszabadulhat, ott lehet önmaga, ott megfogalmazhat akár kritikát, vagy elfogad úgy kritikát, hogy tudja, hogy a másik nem akarja őt ezzel bántani, hanem segíteni akarja, tehát hogy ez is nagyon fontos ebben a sugárzó nő kérdésben, hogy legyenek társaim, legyen olyan, akihez tudok kapcsolódni, akivel tudok úgy összeforni. Nagyon fontosak ezek a kérdések, és nagyon fontos, hogy van feladatunk. Feladatunk az, hogy ezzel a sugárzással tovább adjuk ezt a helyzetet, ahogy mi szeretjük ezt, akinek minket Isten teremtett, amiben mi benne vagyunk, és nagyon fontos ez, hogy tudjuk továbbadni. Nagyon fontos tehát, hogy vélekedek magamról. Volt egy olyan másik kis film, ami nagyon tanulságos volt, amiben arra kérték az anyákat, hogy fogalmazzák meg, hogy mit szeretnek és mit nem szeretnek magukban egy lapra, de úgy fogalmazzák meg, hogy ezeket a külső jegyeket nézik, és amikor leírták, volt, aki leírta, hogy szeretem a mosolyomat, vagy szeretem a göndör hajamat, volt, aki azt írta, hogy szeretem a lábamat, mert erős futó távokat tudok vele futni, volt, aki azt mondta, nem szeretem a fenekemet, és ugyanezt leíratták a lányaikkal, akik még kicsik voltak, akik még ilyen 10 éves körüliek, és amikor összehasonlították az anya és a lánya írását, akkor megjelent benne, hogy az az anyuka, aki azt írta, hogy szeretem a mosolyomat, akkor azt írta a kislány, szeretem a számat, mert olyan szépen tudok vele mosolyogni, vagy aki a lábát dicsérte meg, akkor azt írta a gyerek, hogy én szeretem a lábamat, mert tudok vele táncolni, és olyan szépek,

0: segítségére, örömmel, hiszen Isten minket napsugaraknak teremtett, és nem egy kicsi pici éjjeli lámpának, hanem lézersugárnak, amin keresztül ragyoghat a sötétben, és megváltoztathatja az embereket, ezért cseréljük ki a panaszkodásunkat hálára, dicséretmondásra, áradjon belőlünk a szeretet, amivel Isten meg tud tölteni, és mi is tovább tudjuk adni, legyünk pozitívak, és legyünk olyanok, akik örülnek annak, akinek teremtettek, megpróbálják megélni ennek mindenféle pozitív áldását, hatását, és ha néha elfáradunk, akkor tudjunk töltekezni, áldjon meg bennünket az Úr ebben a kérdésben, legyen a mi segítségünkre, hogy az, hogy mi nők vagyunk, és a nőiességnek minden szépségét áldottan tudjuk megélni, vegyük ajándéknak, és tudjunk ebbe úgymond lubickolni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: A nő Isten emberi testbe öltöztetett napfénye. A mai adásban Halász Balogh Zitát, református lelkészt és mentálhigiénés segítő szakembert, nem mellesleg édesanyját hallhatták. Ez volt ma a Családi Kör. Vágó kollégámmal, Barkaszi Erikkel kívánunk további jó rádióhallgatást, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs. Ne felejtjék, a Családi Kör hamarosan visszahallgathatóvá válik a www.kmn.org.ua weboldalon.
2: Жінка – це Боже сонячне світло, втілене в людському тілі. У сьогоднішньому випуску ви почули лекцію Зіти Халас Балог, реформатської пасторки, фахівчині з ментальної гігієни, мами. На цьому передача «Сімейне коло» завершується. Від імені ведучого Ройко Балажа та редактора Баркосі Еріка я прощаюся з вами. Уже невдовзі передачу «Сімейне коло» можна буде прослухати повторно на сайті Спілки закарпатських угорських багатодітних сімей. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Ростов. Йодин ФМ. Классное радио в дом.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
0: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

Vásárosnamény turista szemmel. A Beregsik vidéki tájából hirtelen kiemelkedő, különleges természeti formát mutatunk be mai rovatunkban, a Tarpai Nagyhegy, amely nem csak földtörténeti ritkaság, hanem a környék egyik legszebb kilátópontja is. Ez a vulkanikus eredetű tanúhegy szinte váratlanul emelkedik ki az alföldi síkságból, és már messziről is jól felismerhető jellegzetes alakjáról. A természet erői által formált domborzat ma is különleges látványt nyújt mindazoknak, akik a Beregbe érkeznek. A hegy tetejére felkapaszkodva lenyűgöző panoráma tárul elénk. A környező falvak, a zöldelő mezők és az erdősávok együtt rajzolják ki a táj nyugodt, harmonikus képét. Tiszta időben a messzeség is feltárul, így a kilátás valódi élményt jelent a kirándulók számára. A Tarpai Nagyhegy könnyen megközelíthető, így kiváló célpont lehet egy rövidebb túrához vagy hétvégi kiránduláshoz is. Vásárosnaményból indulva különösen jó választás, hiszen a közeli fekvés miatt gyorsan elérhető, mégis igazi természetközeli élményt kínál. Aki ide ellátogat, nem csak egy szép kilátást kap, hanem egy kis elcsendesedést is a Bereg szívében, ahol a természet és a nyugalom találkozik.

parton át, átúszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Jó, menni kell.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az елkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: A napnyugati király leánya. Hol volt, hol nem volt, valahol napnyugaton volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az országát napnyugati országnak hívták, mert ebben az országban sohasem látták felkelni a napot, csak lemenni. Volt ennek a királynak egy leánya, s ez a lány olyan szép volt, hogy csodájára jártak a világ minden tájékáról. Nem csak csodájára jártak, feleségül is vették volna jó szívvel a leghíresebb királyfiak, hercegek. De a király kihirdette országvilágnak, hogy csak annak adja leányát, aki páros bajvívásban legyőzi a veresvitézt. Ettől a veresvitéztől mindig félt a király, hogy egyszer majd elveszi tőle az országot. Azért akart olyan vitézembert a vejének, aki legyőzze a veresvitézt. Hiszen jöttek is királyfiak, hercegek, minden rendűs rangú legények, szerencsét próbáltak, de hiába, mert a veresvitéz erősebb volt valamennyinél, s egy esztendő leforgásán éppen 99 vitézt ölt meg. Hirdette azután a király mindenfelé, hogy akinek kedve van az ő leányára, s országára, jöjjön, de hirdethette. Sírt a szegény király kisasszony. Sírás volt éjjele nappala, hogy már most pártában marad egész életére a veresvitéz miatt. Sokat tűnődött, bocsálódott a király is magában, hogy mit tudjon csinálni. Egyszer aztán, mit gondolt, mit nem magában a király, megparancsolta a szobaleánynak, hogy öltöztesse fel a király kisasszonyt a legszebb ruhájába, s egyben hívatta az udvari festőt, hogy pingálja le az ő leányát. Felöltözik a király kisasszony aranyos, gyémántos ruhájába, aztán lepingálja a festő. A képet szépen berámáztatják, s alája írják, a napnyugati király leánya. Aki ezt a király kisasszonyt feleségül akarja venni, győzze le a veresvitézt, övé lesz a király kisasszony s a napnyugati ország. Ezt írták a kép alá, s akkor a király a képet ráköttette egy hűséges emberének a hátára, s mondta neki. Hallod-e? Indulj ezzel a képpel, s addig vissza ne kerülj ide, amíg olyan emberre nem találsz, aki ezt a képet megveszi tőled. De mondd meg annak, akárki fia legyen, úgy vegye meg a képet, hogy mindjárt jöjjön is az én országomba, s verekedjék is meg a veresvitézzel. Elindult a királyember a képpel, ment országról országra. Sok helyen megállították, körülfogták, megcsodálták a képet, de amikor megtudták, hogy azért a szép leányért a veresvitézzel kell megverekedni, a legbátrabb emberek is félreoldalogtak, mert híre ment volt már az egész világon, hogy a veresvitéz 99 vitézt ölt meg. Hát csak ment a királyembere tovább, s addig ment mendegélt, míg egyszerre csak a napkeleti országba ért, ott is a napkeleti ország királyának a városába. Éppen ünnepnapra ért a városba. A népek körülfogták a királyemberét, csodálták a képet, de mindjárt tovább is állottak. Arra jött a király is az udvarával, azok is megnézték a képet, ott hagyták. Amikor ezek elmentek, jött egyedül a királyfi, megállott ez is a kép előtt, nézte, a szeme elkezdett káprázzani, s aztán, mit gondolt, mit nem, azt mondta nagy hirtelen a királyemberének. Hozza kent fel ezt a képet a palotámba, amit kíván, azt fizetek érte. Mondta a királyembere. Felséges királyfi, ezt a képet pénzzel könnyen megfizetheti, mert csak egy arany az ára. Hanem ha megvette, akkor jöjjön velem a napnyugati országba, s ott verekedjék meg a veresvitézzel. Csak hozza kend, mondta a királyfi. Megverekszem én a 24 fejű sárkánnyal is, nem csak a veresvitézzel. Felviszik a képet a palotába, a királyfi szobájába leteszik az asztalra. Ekkor a királyfi leült melléje, s a szemét le nem vette a képről, csak nézte, s akkorákat sóhajtott, hogy majd összeduvadott a palota. Aközben hazajött a király, s nem tudta elgondolni, hogy hol van a fia. Aztán asztalt terítettek, várták, de ebédre sem jött. Inast küldöttek utána, de a királyfi kikergette. Eredj, beteg vagyok! Szaladt az inas nagy ijedten a királyhoz, jelenti, hogy mit mondott a királyfi. Megijedt a király, megy a fiához, s kérdi. Mi bajod van, lelkem, fiam? Mondja a királyfi. Beteg vagyok, édesapám! Nézzen erre a képre! Ez az én betegségem. Hely, fiam, ez már csak ugyan nagy betegség. Láttam én ezt a képet, olvastam azt is, amit alája írtak. Azt is tudom, hogy az a veres vitéz 99 vitézt ölt már meg. Vest ki, fiam, a fejedből ezt a képet, mert bizony te lész a századik. Azt mondta a királyfi. Nem bánom én, lelkem édesapám, legyek a századik, mégis megverekszem a veres vitézzel. Beszélhetett a király, mintha csak a falnak beszélt volna. Na, fiam, mondotta a király, látom, hogy nincsen itthon maradásod. Hát gyere, hadd adjak legalább neked olyan lovat, amilyen nincs több kereke világon. Indul a király, utána a fia, de nem az istállóba vezette a fiát, hanem le a pincébe. Lementek 77 garádicson, aztán végig a pincén, annak a túlsó szegeletjében szomorkodott egy gírhes, görhes ló, alig állott a lábán. Ez az a ló, édes fiam. Azt mondta a királyfi. Édesapám, ne tréfáljon velem, mert nagy az én lelki nyavajám. De megszólalt erre a ló is. Hallod-e, királyfi? Nem tréfa beszéd az édesapád mondása. Csak abrakolj egy hétig, majd meglátod, hogy nincs több olyan ló kereke világon, mint a te lovad. Felszalad a királyfi a pincéből nagy örömmel, maga visz le neki szénát, zabot. De a tátos megrázza a fejét. Nem ezzel élek én, királyfi, hozz nekem minden nap 10 ropogósra sült cipót, s egy hordó tokai bort. Akkor aztán még a csillagot is lerogom az égről. 2 álló hétig ropogós fehér cipóval, stokai borral traktálta a táltost a királyfi. Akkor azt mondta a táltos. No, édes gazdám, most már indulhatunk, de előbb búcsúzz el az apádtól, anyádtól, s minden atyád fiától, mert vagy látod őket valaha, vagy sohasem. El is búcsúzik a királyfi mindenkitől. Sírt az apja, sírt az anyja, sírt minden lélek, sírt a királyfi is. De akkor aztán nagy hirtelen felkapott a táltosra, s elvágtatott, hogy egy szempillantás múlva nem látta emberi szem. 3 nap és 3 éjjel folyton folyvást repült a táltos, csak úgy zúgott, búgott a levegő, amerre repült. Akkor aztán leszállott a Fekete-tenger 77. szigetjén. Azt mondta a táltos. Édes gazdám, egyél, ha hoztál magadnak ennivalót. Én nem eszem, mert itt nincs márványkőjászul, hanem majd lesz a napnyugati király városában. A királyfi vitt volt a tarisznyájában egy és más ennivalót, nagy hirtelen falatozott abból, aztán ismét felpattant a táltos hátára. A táltos meg egyet ugrott, 2 szökött, s egy szempillantás múlva leszállott egy magas hegynek a tetején. Azt mondta a királyfinak. Nézd le innét, királyfi, mit látsz? Látok valami fekete csillagot, mondta a királyfi. Hát az a csillag, a napnyugati király városa. Jaj, lelkem lovam, sohasem érünk el oda. Ne félj semmit, csak ülj fel a hátamra, biztatta a táltos. Ott leszünk estére. Felült a királyfi a táltosra, s csak ugyan még a nap le sem ment, ott voltak a napnyugati király városában. Ott betértek egy nagy vendégfogadóba, s mindjárt azt kérdezte a királyfi a fogadóstól. Hé, fogadós, van-e az istállódban márványkőjászol?
0: Hogy ne volna, felséges királyfi, mondta a fogadós.
3: Egyszeribe bekötötték a táltost, adott neki a királyfi ropogós fehér cipót, amennyi belefért, 3 veder tokai bort, na meg ő maga is jól megvacsorázott, s aztán lefeküdt. Reggel kimegy az istállóba, s kérdi a lovat. Mehetünk ki a király udvarába, édes lovam! Ma még nem, édes gazdám, előbb menjünk el a kovácshoz. Veres patkót a lábamra, hadd rúgjam össze a király udvarát egy kicsit. Elmentek a kovácshoz, s amint mentek az utcán végig, kicsődültek a népek, sajnálkoztak rajta.
4: Aj, szegény napkeleti királyfi, jobb lett volna otthon maradnod!
3: Oda sem hallgatott. Bement a kovácshoz, hogy ráveressen a táltosra 4 aranypatkót gyémánt szeggel. 6 legény fogta a táltost, 6 legény verte a patkót. De mikor ráverték, a táltos csak egyet rúgott, s mind a 4 patkó lerepült a lábáról, csak úgy surrogott-burrogott a levegőn keresztül.
5: Hely, megszégyelli magát a kovács.
6: No, mondja, így még nem jártam világ életemben, majd én verem rá a patkót.
3: Na, hanem az öreg kovács rá is verte magyarosan. Próbálta a tátos mindenképpen, de nem tudta lerúgni a lábáról. Erre visszamentek a vendégfogadóba. Csak másnap reggel vágtatott be a királyfi a napnyugati király udvarába. A király már ott ült a palota tornácán, mellette a leánya, úgy várták a királyfit. Ott volt az udvaron a veres vitéz is, nagy szürke lován. Mikor a királyfi beugratott az udvarba, a tátos egyszeribe olyan táncra kerekedett, hogy a márványkő, amivel az udvar ki volt rakva, csak úgy porzott. Akkora por kerekedett, hogy a király sokáig nem látta sem a veres vitézt, sem a királyfit. Összemennek a vitézek, viaskodnak, verekednek, szikrázik a kardjuk, megszerkednek, ravaszkodnak, de eltelik egy óra, eltelik két óra, s egyik sem tudta megvágni a másikat. Hanem mikor éppen delet harangoztak, nagyot ugrik a tátos, éppen a feje fölé a veres vitéznek, s abban a pillanatban a királyfi egy suhításra leszeli a veres vitézről a páncél gúnyáját. Erre lekiáltott a király a tornácból. Elég volt ez már a vitézek. Holnap kezdjétek újra. Elvágtat a két vitéz két felé, de a veres vitéz utána kiabál a királyfinak.
0: Megállj, mert holnap a kardom hegyére kerül a fejed!
3: Elkövetkezik a második nap. Mint a fergeteg, úgy rohant a veres vitéz a királyfira. De bizony nem került a királyfi feje a veres vitéz kardja hegyire, mert a tátos megint olyan ügyesen ugrott föléje, hogy a királyfi egyvágással leszelte a veres vitéznek a jobb karját. Megint lekiáltott a király a tornácból.
6: Elég volt már a vitézek! Holnap kezdjétek újra!
3: A veres vitéz a bal kezével felkapta a kardot, s megfenyegette a királyfit.
0: Megállj, napkeleti királyfi, levágtad a jobb kezemet, de holnap a bal kezemmel én is levágom a fejedet!
3: Hiszen fenyegetőzhetett, mert bizony levágta harmadnap a királyfi a veres vitéz bal kezét is. Pedig az úgy rohant rá, mint a villám. Most már nem félt a veres vitéztől a napnyugati király, hogy elveszi tőle az országát. De bezzeg, örvendett is. Hát még a király kisasszony. Mert megtetszett neki erősen a napkeleti királyfi, s amióta meglátta, mindig azon fohászkodott. Bárcsak legyőzni ez a szép királyfi a veres vitézt. Mindjárt meg is tartották a lakodalmat, s lakodalom után a király a vejének adta az országát és a királyságát. Akkor aztán a fiatal pár felkerekedett, s elmentek a napkeleti király udvarába, s ott is megtartották a lakodalmat. Két országa lett a királyfinak. Mikor a napkeleti országba megunta, ment a napnyugati országba. Ha a napnyugati országba megunta, ment a napkeleti országba. Igazán jó dolga volt. Még ma is él, ha meg nem halt.
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsy Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti díj Kárpátaljai.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: hogy elvigyem. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodim FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя. Два. И один FM.
1: Классная радио. В дорогу.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senki

0: sokat leszünk. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Biodin FM.